FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

akar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom. 2 millió lábnyom. 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahol

0: rádiós lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is telt házzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Jelöltet állít a Pátria Békés Csaba Egyesület a hetes körzet időközi választásán. Békés csabai diák kapta az év ápoló tanulója díjat. Aranyfokozatot szerzett a Lencsési Iskola az aktív iskola programban. Gondorosodott otthont a Tehetség Paletta program megyei találkozójának. Már is mondom a részleteket. A Pátria Békés Csaba Egyesület elnöke hivatalos közösségi oldalán közzétett videó üzenetben jelentette be, hogy indul a Békés Csabai 7-es számú választókerület július 26-án tartandó időközi képviselő választásán. Azt közölte, hogy egyesülete jelöltjeként szeretné folytatni Bodóczi István körzetében végzett munkáját, miután Bodóczi az országgyűlésben folytatja tevékenységét. A jelölt kedden mutatkozott be a nyilvánosságnak. A helyi választási bizottság döntése értelmében az időközi választást július 26-án tartják. A kampány június 6-án indult, a jelölteknek és jelölő szervezeteknek pedig 2 hét áll rendelkezésükre a szükséges ajánlások összegyűjtésére. Az április 12-i országgyűlési választáson Bodóczi lett Békésvár megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, ezt követően lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, mivel a két tisztség összeférhetetlen lett volna. A hatályos jogszabályok alapján a helyi választási bizottság ilyenkor köteles volt időközi választást kiírni, hogy a Békés Csabai 7-es egyéni választókerület nem maradjon képviselő nélkül. A békéscsabai Bakó Dominik rangos elismeréssel zárta tanulmányait. A Szent Györgyi Albert Technikum végzős diákja az Ápolók Nemzetközi Napi alkalmából vehette át az év gyakorló ápoló tanulója, év kiváló tanulója díjat. A kitüntetés mögött hosszú út, kételyek és megható történetek is állnak. Dominik gyerekként eredetileg cukrászként képzelte el jövőjét, ám egy pályaválasztási kérdőív az egészségügy felé terelte. Édesanyja munkája, mint szociális gondozó, tovább erősítette benne az érdeklődést. Gyakran elkísérte őt az idős otthonba, ahol megtapasztalta, milyen sokat jelent az embereknek a segítség. Elmondása szerint ez volt az a pont, amikor megértette, hogy milyen fontos másokért dolgozni. A pályaválasztás azonban nem volt zökkenőmentes. Az első években többször is elbizonytalanodott, sőt volt időszak, amikor a szakma elhagyását fontolgatta. A fordulatot a 11. osztályos kórházi gyakorlat hozta el. Az endokrinológiai osztályon folyamatosan azt mondták neki, hogy erre született, ami hatalmas erőt adott egy 17 éves diáknak. A biztatás meghozta eredményét, országos sikert is elért, amikor első helyezést szerzett a Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Verseny rehabilitációs kategóriájában. Mint mondta, nem győzni ment, csupán részt venni, így teljesen váratlanul érte, amikor kimondták a nevét. Tanárai és kollégái szerint a siker nem véletlen. Dominik különleges érzékkel találja meg a hangot a betegekkel, amit számos történet bizonyít. Egyik első kórházi gyakorlatán egy idős beteg kijelentette, hogy csak tőle hajlandó elfogadni az injekciót, mert ha ő adja be, az nem fáj. A fiatal ápoló szerint a szakma egyik legfontosabb eleme az empátia. Úgy kell gondoskodni másokról, ahogyan fordított helyzetben mi is szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Dominik gyakran hosszú perceket, akár órákat beszélget a betegekkel. Osztálytársai sokszor keresték a kórházban, ő pedig rendszerint valamelyik beteg ágya mellett ült akkor.

0: A tehetségpaletta a program célja, hogy bemutatkozási, fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson az amatőr művészeti közösségeknek és alkotóknak a Kárpát-medencében. A program Békés-megyei találkozóját ezúttal Kondoros rendezte meg. A rendezvényen elhangzott, a program nem verseny, hanem szakmai mentorálással, egymástól való tanulással és hálózatosodással segíti a résztvevők művészeti és közösségi megerősödését. Varga Ágnes, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés vármegyei igazgatóságának igazgató helyettese azt mondta, az amatőr művészeti tevékenységek fontos szerepet töltenek be a közösségi élet formálásában, az identitás erősítésében és a generációk közötti kapcsolatok ápolásában. Hozzátette, hogy a program megvalósítását a Nemzeti Művelődési Intézet végzi, a résztvevők online mentorálásában, szakmai táborban és további fejlődésüket segítő visszajelzésekben részesülnek. A bemutatóról több alkotó és közösség is tovább jutott a Kárpát-medencei Összművészeti Fesztiválra. Békés megyében két helyszínen tartották a találkozókat. A felhívásra 2026-ban összesen 1713 jelentkezés érkezett, ebből 1563 belföldről, 150 határon túlról. Békés vármegyéből 18 közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott a programhoz. Az Aktív Iskola Program a Magyar Diáksport Szövetség mozgás ösztönző kezdeményezése, amely általános és középiskoláknak kínál lehetőséget a mindennapi aktivitás erősítésére. A békéscsabai Lencsési Általános Iskola az elmúlt tanévben csatlakozott a programhoz, és az utolsó tanítási napon bejelentették, sikerült megszerezniük a legmagasabb aranyfokozatot. A nap már az első órában látványos az egész iskolát megmozgató programokkal indult, a házi, pontosabban iskolai zenekar diákjai és tanárai közösen készültek, majd az aula igazi katlanná vált. A Fit Dance Center esetáncosai Kerekes Judit csapata adta meg az alaphangot, őket követte Meszlényi Viktória együttese, a KNER Tánc Sport Egyesület, valamint a Brazil Hagyományőrző Egyesület Capoeira csapata. Ez utóbbi bemutatóba már az egész iskola bekapcsolódott. A legnagyobb közös élményt pedig az jelentette, amikor a kivetítőn felcsendült a 2018-as futballvilágbajnokság Just Dance zenéje, igazi vakáció hangulatot teremtve. Marik Népüski Zsuzsa testnevelő tanár, a program koordinátora elmondta, 5 területen kell megfelelni ahhoz, hogy egy iskola teljesíteni tudja a program feltételeit. Ezek között szerepel a minőségi testnevelés, a minőségi diáksport, az egészséges életmód támogatása, az aktív szünetek és iskolai környezet kialakítása, valamint az aktív utazás ösztönzése. Hozzátette, a zárónapra igyekeztek olyan különleges programokat szervezni, amelyek túlmutatnak a megszokott iskolai kereteken, ilyen volt például a capoeira is. Az aulában közben egy óriási társas játék is zajlott. Cifrák Csaba tanító vezetésével a gyerekek egy kinevet a végén típusú játék élőbábúi lettek, ahol a mozgás mellé természettudományos és logikai feladatok is társultak. Vida András, az iskola igazgatója arról beszélt, hogy tavaly csatlakoztak a programhoz. Először a klub szintet érték el, majd az idei tanév végére az aranyminősítést is megszerezték. Ennek köszönhetően komoly sporteszközöket szerezhettek be. Hangsúlyozta, hogy a program egy aktív 15-20 fős diákcsapat közreműködésével működik, negyedik osztálytól felfelé minden évfolyamból vannak résztvevők. A nap folyamán az iskola minden szegletében mozgás zajlott, folyosókon, tantermekben és természetesen a tornateremben is. A város egyik kosár szentélye, a tornaterem ezúttal egészen más arcát mutatta, hatalmas dobozokat kellett eltalálni, széles gördeszkán kellett átgurulni egy palack erdőn, és nagy népszerűségnek örvendett az iskola új büszkesége, a mászófal is. Békés Csaba megyei jogú város önkormányzatának közgyűlése idén is várja a javaslatokat a kiváló szociális munkáért kitüntetés odaítélésére. A díj adományozásának módját és feltételeit a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet határozza meg. A kitüntetés olyan személynek vagy közösségnek adható, amely a szociális ellátásban, a rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújt, és munkájával kiérdemelte a Békés Csabán élő nehéz sorsú emberek megbecsülését. A díjból évente legfeljebb 2 ítélhet oda a közgyűlés. A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, valamint a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenység részletes bemutatását és méltatását. A javaslatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályára a Szabadságtér 11-17 szám alá. A kitüntetés odaítéléséről a városi közgyűlés dönt.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiel Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helységben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel, fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában, ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását, ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása meg

0: történt.
1: Igen, az idei évben is Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallotta a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérrelátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda, szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor rajtol most el. Boldog névnapot a Paulináknak, és jó reggelt mindenkinek. Indul a mai műsor, a következő két órában rádiózhatunk együtt.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai nap indító tippünk. Rázzuk fel a reggeli produktivitásunkat az 1-3-5-ös szabály segítségével, amely kiválóan alkalmas a túlterhelt napok menedzselésére. A módszer lényege, hogy a napi teendőinket tudatosan korlátozzuk, tervezünk be egyetlen egy igazán nagy horderejű feladatot, 3 közepes fontosságút és maximum 5 apró gyorsan elintézhető mikroteendőt. Ez sokat segít. Ez volt a mai nap indító tipp.

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorban. Nézzük a mai nap szülötteit. Mai napi születésnapját a világ valaha élt egyik legnagyobb színésznője, a 21-szeres Oscar jelölt és 3-szoros győztes Meryl Streep, illetve szintén ezen a napon született a 80-as évek ikonikus Grammy-díjas énekesnője Cyndi Lauper is. Boldog születésnapot nekik. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei.
2: Let her march again.

0: Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez értünk, de még egyszer 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk a mai reggelben is. Szép reggelt és jó ébredezést!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes tájékoztatást ad. Az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV március óta vizsgálódik pénzmosás gyanúja miatt, míg a fővárosi nyomozó ügyészség jogellenes fogvatartás büntette miatt indított eljárást. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a társhatóságoknál, miközben a központi nyomozó főügyészség vezetője már lemondott posztjáról. Június 20.

0: is kiterjednek. A szakemberek a higiéniai szabályok betartása mellett ellenőrzik a termékek nyomon követhetőségét, minőségét és a valódi termelői eredetet is. A szülőknek nem szabad hagyniuk, hogy a gyermekük a bizonyítvány alapján mérje saját értékeit vagy szerethetőségét, az osztályzat ugyanis csak egy adott időszak pillanatképe. Gál Beatrix szakértő kiemelte, hogy a diákok teljesítményét mindig saját magukhoz kell mérni, és a másokkal való példálózás szorongáshoz vagy teljesítménykényszerhez vezethet. A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója szerint a rossz jegyek mögött gyakran lelki vagy kortárs problémák állnak, amelyeket meg kell beszélni. A szakértő egyúttal óva int a kitűnő bizonyítványok közösségi médiában való megosztásától is, mivel ez toxikus módon inkább a szülői dicsekvésről szól, ráadásul a gyermekeket is kitolja a kibertér veszélyeinek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
4: Ma a több órás napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek, dobozon több helyen aszfaltoznak, Békés Csabán a Gyulai úton közmépítés miatt útszűkületre kell számítani, aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között is félpályás útlezárással. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor folytatódik. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, a Paulinákat köszöntjük mindenféleképpen. Én pedig hozom a jó zenéket és az érdekességeket erre az órára is. Jó reggelt!

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, Baba Színház, Gyermekszínház és Felnőtt Színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Ismerős a sziréna? Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos, haver.
8: És kimossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
0: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Idén nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
2: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Makói Sörgrill Fesztivál. Bérlak Makó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudták-e, hogy Békés Csabán fúrták ki az egész Alföld legelső ártézi kutyát még 1891-ben a főtéren, amely olyan tiszta és jó ízű vizet adott, hogy a helyi lakosok kezdetben palackozva különleges gyógyvízként is árusították a piacokon. Ez volt a mai érdekességünk, most vissza a dalokra.
1: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Délután 34 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió. Wake up.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Itt a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést. A legfrissebb turisztikai beszámolók szerint valóságos forradalom zajlik az európai közlekedésben, ugyanis a kontinens utazói, köztük egyre több hazai nyaraló is tömegesen fordulnak el a repüléstől a luxus éjszakai hálókocsis vonatok javára, a legfrissebb jelentések szerint. A környezettudatosság és a repülőtéri káosz elkerülése miatt lett elvileg nagyon népszerű ez az utazási mód, és hát megvan a maga feelingje, azért valljuk be őszintén. Most vissza a dalokhoz!

0: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat a közlekedőknek!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt 2 órát. Holnap is jelentkezem, akkor is, ha rádiózunk majd együtt.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az A-vitamin egy igazán fontos tápanyag, ami több területen is támogatja a szervezet működését. Elsősorban a látással szokták összehozni, hiszen szerepe van a szem egészségében, főleg a szürkületi látásban. Emellett hozzájárul a bőr és a nyálkahártyák épségéhez, vagyis segít abban, hogy a szervezetünk jobban védekezzen a fertőzésekkel szemben. A-vitaminhoz juthatunk állati eredetű élelmiszerekből, például májból, tojásból, tejtermékekből, illetve növényi formában is, például sárgarépából, sütőtökből, spenótból, ezekben úgynevezett beta-karotin található, amit a szervezet képes A-vitaminná alakítani. Fontos viszont a mérték, míg a megfelelő bevitel hasznos, a túlzott A-vitamin pótlás állítólag már káros is lehet, ezért étrend kiegészítő szedése előtt érdemes szakemberrel egyeztetni. A lényeg, változatos táplálkozással általában jól fedezhető és sokat tehet a szemünkért, bőrünkért és az immunrendszerünkért is.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Újra összeülnek a visegrádi négyek miniszterelnökei. Egyetlen fiatal nő sem halt meg mély nyakrákban Angliában a 2020 és 24 közötti 5 évben a humán papilóma vírus elleni oltási kampánynak köszönhetően. A Lancet orvosi szakfolyóirat tanulmánya szerint a 20 és 24 éves korosztályban ez volt az első olyan 5 éves időszak, amikor teljesen megszűnt a halálozás ebben a betegségben, miután a vizsgált nők mintegy 90%-a 12-13 évesen megkapta a vakcinát. A szakértők kiemelték, hogy az oltással csak nem 200 halálesetet sikerült elkerülni, a 10 éves kor elején beadott oltás pedig gyakorlatilag nullára csökkenti a későbbi tragédiák kockázatát. Alig ha lehet a jövőben trükközni a sebességmérés kijátszásával, ugyanis olyan új Trafipax rendszer jelenik meg a hazai autópályákon, amelyet a régi detektorok már nem tudnak időben jelezni. Az újítások a Véda rendszer

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körösér Centrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság vasárnapi játéknapján Spanyolország kiütötte Szaúd-Arábiát, Belgium újabb pontokat hullajtott el, a zöldfoki köztársaság továbbra is veretlen, míg Egyiptom történelmi sikert aratott. Nézzük a részleteket. A spanyol válogatott megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, miután Atlantában 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a H csoport második fordulójában. Az Európa bajnok együtt és már az első fél időben eldöntötte a találkozót, a 18 éves Yamal szerezte meg a vezetést, majd Oyarzabal két góljával a szünetre 3 gólos előnybe kerültek a spanyolok. A második fél idő elején egy szöglet után Altambakti szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába továbbította a labdát, amivel 4 gólosra nőtt a spanyol előny. A hispánok végig fölényben futballoztak, a szaudi válogatott pedig alig tudott eljutni Simon kapujáig. A záró percekben Torres még egyszer a hálóba talált, ám a gólt Les miatt érvénytelenítették. A belga válogatott ezúttal sem találta meg góllövő cipőjét, Los Angelesben gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, így 2 forduló után meglepetésre továbbra is nyeretlen. A belgák többet birtokolták a labdát, több helyzetet is kidolgoztak, ám az iráni kapuban Bejrán van kiválóan védett. A túloldalon Taremi egyszer a hálóba is betalált, de a videóbíró Les miatt érvénytelenítette a gólt. A 66. percben Engoly piros lapot kapott, miután lerántotta a kiugró Taremit, így a hajrát ember hátrányban kellett lejátszani a Belgiumnak. Az irániak ezután többször is veszélyeztettek, de Courtois minden próbálkozást hárított, így maradt a gól nélküli döntetlen. Az újonc zöldfoki köztársaság újabb meglepetést okozott a világbajnokságon. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után ezúttal Uruguaytól is pontot rabolt, miután 2-2-es döntetlent játszott Miami-ban. Az afrikai együttes történetének első világbajnoki gólját Kevin Pina szerezte szabadrugásból, aztán az uruguayak Araujo és Oliveira találatával fordítottak még a szünet előtt. A második fél időben a csereként beálló Helio Valera egy súlyos uruguayi hibát kihasználva kiegyenlített, így a zöldfoki köztársaság második mérkőzésén is pontot szerzett. A zöldfokiaknál csereként pályára lépett a Puskás Akadémia futballistája Laros Duarte is. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első világbajnoki győzelmét, miután Vancouverben hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte Új-Zélandot, az óceániai Sörman fejesével szereztek vezetést az első fél időben, és sokáig úgy tűnt, hogy előnnyel zárják a mérkőzést. A fordulás után azonban Egyiptom átvette az irányítást és Zico fejesével kiegyenlített. A fáraók ezután 10 perc alatt megfordították a találkozót, a csapat legnagyobb sztárja Salah is eredményes volt, majd a csereként beálló Trezeguet szöglet után fejjel biztosította be a győzelmet. Az egyiptomiak 4. világbajnoki szereplésük során aratták az első győzelmüket, míg Új-Zéland továbbra is nyeretlen a tornák történetében.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Ayy.

0: Despacito!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás.
3: Ma a több órás napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál. A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 22-től 23-áig
4: a 0,5 literes dobozos Tefl csak 259 forint. A 0,5 literes Monster Classic csak 429 forint. A 180 g-os nádudvari réteges joghurtok, barack, málna, mangó 235 forint, míg a 250 g-os Merci desszertek mindössze 1889 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Kinyílt a szép!
7: Enyém az 1 millió! Nyertem, nyertem!
6: Te is szeretnél milliómos lenni? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet. Ha kinyílik, tiéd az 1 millió. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Music Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
12: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
13: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Gyula Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek, Dobozon több helyen aszfaltoznak, Békéscsabán a Gyulai úton közmépítés miatt útszűkületre kell számítani, aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között is félpályás útlezárással. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: tonight.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
5: Egy biztos, mi maradunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Délután 34 fok valószínű.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
3: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
2: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A VB új hősei, a futballvilága zöldfoki szigetekről és Szalahékról beszél. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Két igencsak érdekes eredmény született a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A foci VB egyik legnagyobb szenzációját eddig szolgáltató zöldfoki szigetek Uruguay ellen is pontot szerzett, míg Egyiptom 92 év várakozás után megszerezte története első VB győzelmét. Uruguay a hajrában nagy nyomást gyakorolt ellenfelére, ám Luis Suárez ez általa lelátóról buzdított dél-amerikaiak nem találtak fogást a hősiesen védekező afrikai csapaton, a döntetlennel a spanyolok elleni pontszerzés után újabb futball nagyhatalom ellen maradt veretlen a zöldfoki szigetek. A mérkőzés legjobbjának Kevin Pinyát választották, a gólszerző Helio Varela a találkozó után így fogalmazott, erről álmodtam, de soha nem gondoltam volna, hogy így történik meg, az első válogatott gólomat a világbajnoki debütálásomon szerezni, hihetetlen érzés, nincsenek szavaim, fogalmazott a foci.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Vörös hírcentrum.
1: Időjárás. Marad a füllett kánikula, a több órás napsütés mellett ma ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Délután 34 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert, expert, készen állsz a napra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gécé Adrien vagyok. 2026. június 22-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Vármegyei szintre emelik a szlovák-magyar együttműködést Békésben. Súlyosan itt a Solleres ellen indult eljárás Békés Csabán. Digitális városok és belső érzelmek a Csaba gyöngyében. Gyógynövényeket fedeztek fel a gátoldalon a Zöld Szívek Köre programján. Csütörtökön ülésezett Békés Vármegye önkormányzatának közgyűlése. A testület a gazdasági és működési beszámolók mellett egy határon átnyúló együttműködés megerősítéséről is döntött. Az ülés előtt Berényi József, a Nagyszombat megyei önkormányzat alelnöke mutatta be a szlovákiai térséget, annak gazdasági és kulturális kapcsolatait, valamint a történelmi összefüggéseket. A vármegyei közgyűlés elnök elmondta, egy régi folyamat új szakaszához érkeztek, hiszen a szlovák nemzetiségi önkormányzat és több település hosszú ideje ápol kapcsolatokat a térséggel. Hozzátettem, ezt az együttműködést szeretnék most vármegyei szinten is megerősíteni egy megállapodással, amelyet később konkrét tartalommal töltenek meg. Kiemelte, hogy bár a két megye hatáskörei eltérnek, mindkettő szerepet vállal a kultúra, a turizmus, a gazdaságfejlesztés és a nemzetiségi kapcsolatok alakításában. Molnár Sándor felidézte, hogy a kapcsolatfelvétel a szlovákiai megyével 2025 őszén kezdődött. Az elnök hangsúlyozta, hogy a két térség számos közös adottsággal rendelkezik, ezek közül az egyik legfontosabb a turizmus fejlesztés. Rámutatott arra is, hogy a vármegyei önkormányzat jelenleg is futtat egy aktív turisztikai pályázatot, amely jó alapot jelentett a közös munkához. Hozzátette, hogy az együttműködés részleteit egy memorandum rögzíti majd, amelyet a tervek szerint a szeptember 4-i ünnepi közgyűlésen írnak alá. A közgyűlés ezt követően a hivatal 2025-ös működéséről szóló beszámolókat tárgyalta. Az elnök elmondta, hogy a Békés Vármegyei önkormányzati hivatal országos összevetésben is nagyobb, több feladatot ellátó szervezetnek számít. Kifejtette, hogy munkájuk fontos része a települések támogatása különböző pályázatok segítségével, ami a költségvetésben is megjelenik. Ennek részeként a források mindegy negyedét az önkormányzati intézményrendszer fenntartására fordítják. A testület elfogadta a hivatali tevékenységről, a Békés Vármegyei értéktár munkájáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolókat. Emellett döntött az önkormányzat alelnökeinek illetményéről és az alapítványi pályázatok elbírálásáról is. A nap végén a közgyűlés zárt ülésen határozott azokról a kitüntető címekről, amelyeket a következő vármegye napon adnak át a díjazottaknak. Életveszélyes helyzet alakult ki múlt szerdán kora délután Békés Csabán, amikor egy elektromos rollerrel közlekedő férfi nagy sebességgel megállás és elsőbségadás nélkül hajtott ki a négysávos Bartók Béla útra. A manőver során éppen egy rendőrautónak nem adott elsőbséget, azonban szerencsére baleset nem történt. A Békés Csabai rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai azonnal a férfi után indultak. A rendőrök azt tapasztalták, hogy bizonytalanul közlekedik, imbolyog és a forgalmi sáv teljes szélességét kihasználva halad. Az intézkedés során a férfi kifogásolta a rendőri fellépést. Nem tagadta, hogy alkoholt fogyasztott, ugyanakkor azzal védekezett, hogy a rollert nem elektromos üzemmódban használta, hanem saját erejéből hajtotta. A rendőrség tájékoztatása szerint nem volt hajlandó igazolni magát. Az alkoholszondás vizsgálatot is megtagadta, és két alkalommal megpróbált elhajtani a helyszínről. A férfi az intézkedés teljes időtartam alatt sértő hangnemben beszélt a rendőrökkel, és azt hangoztatta, hogy nem motoros hajtással közlekedett, hanem saját maga lendítette előre a járművet. A 44 éves férfit végül előállították a rendőrkapitányságra. Az őt megvizsgáló orvos súlyosan ittas állapotot állapított meg nála. Az ügyben közlekedési szabályszegés, ittas járművezetés és becsületsértés miatt indult eljárás.

0: Különleges világba kalauzolja a látogatókat Sági Zoltán építészmérnök kiállítása, amely csütörtökön nyílt meg a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Az alkotásokban egyesek városokat, mások zenét vagy éppen egy életmű meghatározó szakaszait fedezhetik fel. Az alkotó elmondta, hogy a képeken megjelenő városok valójában belső érzelmek digitális formában megalkotott lenyomatai, úgynevezett geovárosok. A művek építészeti szoftverek segítségével születnek meg, miközben folyamatosan alakítja a formákat addig, amíg azok számára érzelmileg jelentéssel telivé nem válnak. Hozzátette, bízik abban, hogy a képek másokban is hasonló érzéseket keltenek. Sági Zoltán szerint a gépek működésében is felfedezhető egyfajta zeneiség, hiszen a matematika és a zene szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mint mondta a testvére, még a képekhez társuló dallamokat is hallani véli. A megnyitón Forcek Győző, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyettese köszöntötte a vendégeket, majd a tálatot Novák Attila képzőművész, az alkotó egykori kollégája és barátja ajánlotta a közönség figyelmébe. Novák Attila beszédében hangsúlyozta, hogy az építészetet is a művészetek közé sorolja, hiszen az építész nem csak tervez, hanem alkot is. Kiemelte, hogy az építészetben a funkcionalitás mellett a szépség, a struktúra és a szerkezet is meghatározó szerepet kap. Véleménye szerint Sági Zoltán munkái jól mutatják meg, miként válhatnak ezek az építészeti alapelvek önálló művészeti alkotásokká. Hozzátette, hogy a látogatók érett, egymással párbeszédet folytató, formailag és tartalmilag is összekapcsolódó művekkel találkozhatnak a kiállításon. A Gyulai Zöld Szívek Köre Egyesület szerdesti programján a természet és a gyógynövények kerültek a középpontba. Az érdeklődők ezúttal Gyula határába, a kisökörjárási erdő melletti duzzasztómű gát oldalára látogattak, ahol a gát titkos növényei című foglalkozást Bonyhádi Né Pásztor Enikő biológia tanár vezette. A szakember elmondta, hogy a program során 5 jellegzetes növényfajjal ismerkedtek meg a résztvevők. Ezek között szerepelt a rigeti zsája is, amelyből a gyermekek is csokrokat és koszulukat készítettek. A foglalkozás részeként azt is bemutatta, miben különbözik a ligeti zsája a mezei zsájától. Hozzátette, hogy a ligeti zsája feltőtlenítő és nyugtató hatásáról is ismert. A bemutatott növények között helyet kapott a cickafark is, amely a gátoldal másodlagos növényzetében is megtalálható. A biológia tanár ismertetése szerint ez a szárazságtűrő növény elsősorban nőgyógyászati panaszok esetén használatos, ülőfürdők és teaként egyaránt alkalmazzák. A program során szó esett arról is, hogy a napnak erősen kitett, száraz gátoldalakon milyen intenzíven jelennek meg a rozsnokfélék, más néven vadzabok. Emellett a résztvevők megismerkedhettek a vízpart közelében gyűjthető mentafajokkal is, amelyeket elsősorban emésztésjavító hatásuk miatt használnak. Bonyhádi Né Pásztor Enikő a lúsúskát is bemutatta, amelynek elsősorban a magját hasznosítják. Elmondása szerint a növény a szervezet salaktalanítását játszhat szerepet, valamint támogatja az epe és a máj működését. A foglalkozás 5. növénye a keskeny levelű, más néven lándzsás útifű volt. A szakember kiemelte, hogy a jelenleg virágzó növény régóta ismert köhögés csillapítóként, különösen gyermekek számára készített készítmények alapanyagaként. A biológia tanár arról is beszélt, hogy a programokra elsősorban kisgyermekes családok látogatnak el. A résztvevők egy rövid, néhány száz méteres sétát tesznek a gát mentén, majd közösen áttekintik, a begyűjtött növényeket végül pedig koszulút készítenek belőlük. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hír Centrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság vasárnapi játéknapján Spanyolország kiütötte Szaúd-Arábiát, Belgium újabb pontokat hullajtott el, a zöldfoki köztársaság továbbra is veretlen, míg Egyiptom történelmi sikert aratott. Nézzük a részleteket. A spanyol válogatott megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, miután Atlantában

0: Így két forduló után meglepetésre továbbra is nyeretlen. A belgák többet birtokolták a labdát, több helyzetet is kidolgoztak, ám az iráni kapuban Bejrán van kiválóan védett. A túloldalon Taremi egyszer a hálóba is betalált, de a videóbíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A 66. percben Engoly piros lapot kapott, miután lerántotta a kiugró Taremit, így a hajrát ember hátrányban kellett lejátszani a Belgiumnak. Az irániak ezután többször is veszélyeztettek, de Courtois minden próbálkozást hárított, így maradt a gól nélküli döntetlen. Az újonc zöldfoki köztársaság újabb meglepetést okozott a világbajnokságon. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után ezúttal Uruguaytól is pontot rabolt, miután 2-2-es döntetlent játszott Miami-ban. Az afrikai együttes történetének első világbajnoki gólját Kevin Pina szerezte szabadrugásból, aztán az uruguayak Araujo és Oliveira találatával fordítottak még a szünet előtt. A második félidőben a csereként beálló Helio Valera egy súlyos uruguayi hibát kihasználva kiegyenlített, így a zöldfoki köztársaság második mérkőzésén is pontot szerzett. A zöldfokiaknál csereként pályára lépett a Puskás Akadémia futballistája Laros Duarte is. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első világbajnoki győzelmét, miután Vancouverben hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. Az óceániai Sörman fejesével szereztek vezetést az első félidőben, és sokáig úgy tűnt, hogy előnnyel zárják a mérkőzést. A fordulás után azonban Egyiptom átvette az irányítást és Zico fejesével kiegyenlített. A fáraók ezután 10 perc alatt megfordították a találkozót, a csapat legnagyobb sztárja Salah is eredményes volt, majd a csereként beálló Trezeguet szöglet után fejjel biztosította be a győzelmet. Az egyiptomiak negyedik világbajnoki szereplésük során aratták az első győzelmüket, míg Új-Zéland továbbra is nyeretlen a tornák történetében.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És ki mossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
10: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
11: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
12: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
13: Te mit csinálsz hétvégén?
14: Térkövet nézek.
13: Aha. És hol?
14: Az Aranyi építőanyagnál.
13: Van bemutatófaluk,
14: és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
15: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutatófalon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
16: Főnök, megyünk a vásárba?
17: Milyen vásárba, Micike?
16: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
18: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
17: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
19: Reklámot hallottak.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
4: Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság vasárnapi játéknapján Spanyolország kiütötte Szaúd-Arábiát, Belgium újabb pontokat hullajtott el, a zöldfoki köztársaság továbbra is veretlen, míg Egyiptom történelmi sikert aratott. Nézzük a részleteket. A spanyol válogatott megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, miután Atlantában 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a H-csoport második fordulójában. Az Európa bajnok együtt és már az első fél időben eldöntötte a találkozót, a 18 éves Yamal szerezte meg a vezetést, majd Oyarzabal két góljával a szünetre 3 gólos előnybe kerültek a spanyolok. A második fél idő elején egy szöglet után Altambakti szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába továbbította a labdát, amivel 4 gólosra nőtt a spanyol előny. A hispánok végig fölényben futballoztak, a szaudi válogatott pedig alig tudott eljutni Simon kapujáig. A záró percekben Torres még egyszer a hálóba talált, ám a gólt Les miatt érvénytelenítették. A belga válogatott ezúttal sem találta meg góllövő cipőjét, Los Angelesben gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, így 2 forduló után meglepetésre továbbra is nyeretlen. A belgák többet birtokolták a labdát, több helyzetet is kidolgoztak, ám az iráni kapuban Bejrán van kiválóan védett. A túloldalon Taremi egyszer a hálóba is betalált, de a videóbíró Les miatt érvénytelenítette a gólt. A 66. percben Engoly piros lapot kapott, miután lerántotta a kiugró Taremit, így a hajrát ember hátrányban kellett lejátszani a Belgiumnak. Az irániak ezután többször is veszélyeztettek, de Courtois minden próbálkozást hárított, így maradt a gól nélküli döntetlen. Az újonc zöldfoki köztársaság újabb meglepetést okozott a világbajnokságon. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után ezúttal Uruguaytól is pontot rabolt, miután 2-2-es döntetlent játszott Miami-ban. Az afrikai együttes történetének első világbajnoki gólját Kevin Pina szerezte szabadrugásból, aztán az uruguayak Araujo és Oliveira találatával fordítottak még a szünet előtt. A második fél időben a csereként beálló Helio Valera egy súlyos uruguayi hibát kihasználva kiegyenlített, így a zöldfoki köztársaság második mérkőzésén is pontot szerzett. A zöldfokiaknál csereként pályára lépett a Puskás Akadémia futballistája Laros Duarte is. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első világbajnoki győzelmét, miután Vancouverben hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte Új-Zélandot, az óceániai Sörman fejesével szereztek vezetést az első fél időben, és sokáig úgy tűnt, hogy előnnyel zárják a mérkőzést. A fordulás után azonban Egyiptom átvette az irányítást egy Zico fejesével kiegyenlített. A fáraók ezután 10 perc alatt megfordították a találkozót, a csapat legnagyobb sztárja Salah is eredményes volt, majd a csereként beálló Trezeguet szöglet után fejjel biztosította be a győzelmet. Az egyiptomiak egy 4. világbajnoki szereplésük során aratták az első győzelmüket, míg Új-Zéland továbbra is nyeretlen a tornák történetében.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fair Play Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álomevé döntő játék hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

és Szijjártó Péter ellenzéki képviselők alig járnak be a parlamentbe, de eddig megúszták a büntetést, mivel Gulyás Gergely frakció vezető lepapírozta az igazolásukat. A Telex cikke szerint a május 9-i alakuló ülés óta tartott 95 szavazásból Lázár mindössze 14, Szijjártó pedig 27 alkalommal nyomott gombot. Magyar Péter miniszterelnök is élesen bírálta a fideszes politikusok távolmaradását. Kossoffer Ágnes házelnök pedig megerősítette, hogy

0: Szijjártó nem válaszoltak a megkeresésekre. A közlekedésben dolgozók nagy része a rendszertelen, egészségtelen munkaidő és a felborult bioritmus miatt sajnos a nyugdíjkorhatárt sem éri meg, ezért a korkedvezményes rendszer visszaállítását követeli a kormánytól a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. Meleg János elnök elmondta, hogy a miniszterelnöknek írt levélben a munkatörvénykönyvének áttekintését, a foglalkoztatási garanciák javítását, a sztrájkjog visszaállítását, valamint a jegyvizsgálókat és buszvezetőket érő megnövekedett utasatrocitások elleni határozottabb jogi védelmet kezdeményeztek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körösért Centrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság vasárnapi játéknapján Spanyolország kiütötte Szaúd-Arábiát, Belgium újabb pontokat hullajtott el, a zöldfoki köztársaság továbbra is veretlen, míg Egyiptom történelmi sikert aratott. Nézzük a részleteket! A spanyol válogatott megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, miután Atlantában 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a H-csoport második fordulójában. Az Európa-bajnok együttes már az első félidőben eldöntötte a találkozót, a 18 éves Yamal szerezte meg a vezetést. És majd Oyarzabal két góljával a szünetre 3 gólos előnybe kerültek a spanyolok. A második félidő elején egy szöglet után Altambakti szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába továbbította a labdát, amivel 4 gólosra nőtt a spanyol előny. A hispánok végig fölényben futballoztak, a szaudi válogatott pedig alig tudott eljutni Simon kapujáig. A záró percekben Torres még egyszer a hálóba talált, ám a gólt Les miatt érvénytelenítették. A belga válogatott ezúttal sem találta meg góllövő cipőjét, Los Angelesben gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, így 2 forduló után meglepetésre továbbra is nyeretlen. A belgák többet birtokolták a labdát, több helyzetet is kidolgoztak, ám az iráni kapuban Bejrandvan kiválóan védett. A túloldalon Taremi egyszer a hálóba is betalált, de a videóbíró Les miatt érvénytelenítette a gólt. A 66. percben Engoy piros lapot kapott, miután lerántotta a kiugró Taremit, így a hajrát ember hátrányban kellett lejátszani a Belgiumnak. Az irániak ezután többször is veszélyeztettek, de Courtois minden próbálkozást hárított, így maradt a gól nélküli döntetlen. Az újonc zöldfoki köztársaság újabb meglepetést okozott a világbajnokságon. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után ezúttal Uruguaytól is pontot rabolt, miután 2-2-es döntetlent játszott Miami-ban. Az afrikai együttes történetének első világbajnoki gólját Kevin Pina szerezte szabadrugásból, aztán az uruguayak Araujo és Oliveira találatával fordítottak még a szünet előtt. A második fél időben a csereként beálló Helio Valera egy súlyos uruguayi hibát kihasználva kiegyenlített, így a zöldfoki köztársaság második mérkőzésén is pontot szerzett. A zöldfokiaknál csereként pályára lépett a Puskás Akadémia futballistája Laros Duarte is. Az egyiptomi válogatott megszerezte története első világbajnoki győzelmét, miután Vancouverben hátrányban fordítva 3-1-re legyőzte Új-Zélandot. Az óceániaiak Sörman fejesével szereztek vezetést az első fél időben, és sokáig úgy tűnt, hogy előnnyel zárják a mérkőzést. A fordulás után azonban Egyiptom átvette az irányítást és Zico fejesével kiegyenlített. A fáraók ezután 10 perc alatt megfordították a találkozót, a csapat legnagyobb sztárja Salah is eredményes volt, majd a csereként beálló Trezeguet szöglet után fejjel biztosította be a győzelmet. Az egyiptomiak 4. világbajnoki szereplésük során aratták az első győzelmüket, míg Új-Zéland továbbra is nyeretlen a tornák történetében.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
4: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala Táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi Zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
8: Kinyílt a szép!
9: Enyém az 1 millió! Nyertem!
8: Ha te is szeretnél milliómos lenni, akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25.000 forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet! Ha kinyílik, tiéd az 1 millió! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak!
10: Reklámot hallottak!

Ez a Csobor Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul ma is a Kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is. Lesem az üzeneteket, a Csobor Rádió Facebook oldaláról hozom ma is ezeket, rádiózzunk együtt!

ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor. Hozom ma is az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, Ábelnek kívánunk nagyon boldog születésnapot 16. alkalmából, anya, Adél és apa, illetve a barátok aláírásról érkezett ez. Hát akkor mindenki nagyon boldog születésnapot kíván, és mi is neked, Ábel, Isten éltessen!

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában pedig a kívánság műsor szól, aminek a végéhez értünk. Ma is hozom viszont a jó zenéket a folytatásban is. A délutáni zenés információs magazin műsor itt van rengeteg jó zenével, hogy a mai munkaidő is jó hangulatban teljen nem sokára. Majd egy program hírét is hozom, majd rádiózunk együtt. Hangerőt a következő dalra is.

0: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
1: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
2: A nagy álmom Portugália lenne.
3: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
4: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fair Play Plus divatáruház, divat közel 1000 négyzetméteren. Az álomelvé döntő játék hivatalos hangja a Csaba Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Csaba Rádió.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Gondoskodjunk a fényvédelemről a következő napokban. Nagy lesz a hőség, nagy lesz a kánikula, az aktuális előrejelzés szerint 34-36 fokokat is mérhetünk majd környékünkön. A hajnal értékek 19-20 fok körül alakulnak, erre készüljünk, erre figyeljünk majd oda. Én pedig zárom most ezt az órát, de a folytatásban is még együtt rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A VB új hősei, a futballvilága zöldfoki szigetekről és Szalahékról beszél. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Két igencsak érdekes eredmény született a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A foci VB egyik legnagyobb szenzációját eddig szolgáltató zöldfoki szigetek Uruguay ellen is pontot szerzett, míg Egyiptom 92 év várakozás után megszerezte története első VB győzelmét. Uruguay a hajrában nagy nyomást gyakorolt ellenfelére, ám Luis Suárez által a lelátóról buzdított dél-amerikaiak nem találtak fogást a hősiesen védekező afrikai csapaton, a döntetlennel a spanyolok elleni pontszerzés után újabb futball nagyhatalom ellen maradt veretlen a zöldfoki szigetek. A mérkőzés legjobbjának Kevin Pinyát választották, a gólszerző Helio Varela a találkozó után így fogalmazott: erről álmodtam, de soha nem gondoltam volna, hogy így történik meg, az első válogatott gólomat a világbajnoki debütálásomon szerezni, hihetetlen érzés, nincsenek szavaim, fogalmazott a foci.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Újabb középkori tárgyak kerültek elő a budavári palota munkálatainál. Nem sokára ennek híreit hozom. Rádiózzunk együtt!

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Képzelje, újabb középkori tárgyak kerültek elő a budavári palota munkálatainál. A szakemberek most egy 14.-15. századi nemesi ház mélypincéjének feltárásába kezdtek bele. A házat a királyi palota luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt való bővítése miatt bontották le, a föld alatti szintet pedig az évszázadok során a háztartás, illetve egyéb hulladékkal töltötték fel. Így történt ez itt is, hiszen a helyszínről olyan régészeti értéke kerültek elő, mint egy 15. századi bronzfej, egy végig kék és fehér omázas konyha és kályha csempe, amelyek egykor egy gazdag család otthonát szépíthették.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor ér a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt. További szép napot kívánok, rádiózunk együtt holnap is ebben a két órában.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A zöldfoki köztársaság nem csak pontot szerzett Uruguay ellen, hanem újabb történelmi fejezetet is írt a labdarúgó világbajnokságon. A találkozón először fordult elő, hogy két 40 év feletti futballista, Fernando Muslera és Vozinha ugyanazon a VB meccsen lépett pályára. Kevin Pina szabadrugásból szerezte meg az afrikai ország első világbajnoki gólját, amely a torna eddigi legtávolabbról eső találat. Is egyben. A csapat az utolsó VB újonc 2002 óta, amely első két mérkőzésén veretlen maradt, és a Szaúd-Arábia elleni zárófordló előtt még mindig van esélye a továbbjutásra. Több sztárjátékos és szövetségi kapitány is bírálta a világbajnoki döntőnek otthont adó MetLife Stadion gyepszőnyegét. Adrien Rabiot szerint a borítás szinte műfűre hasonlít, Vinicius Junior a kiszáradó talaj miatt panaszkodott, Stale Solbakken pedig arra figyelmeztetett, hogy esőben túlságosan felgyorsulhat a játék, míg Didier Deschamps szerint a labda másképp pattan a gyepen. A FIFA viszont kitart amellett, hogy mind a 16 helyszínen kifogástalan állapotban vannak a gyepszőnyegek. Ma este folytatódik a csoportkör, 7 órától Argentina Ausztriával, este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik, kett hajnalban 2 órától Norvégia Szenegállal méri össze erejét, majd 5 órától Jordánia és Algéria lép pályára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió. A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. Június 22-e van Meryl Streep születésnapja. Tőle származik az idézet. Kezdjük azzal, hogy elkezdjük. Kezdjük most közös műszakunkat, teljen kellemesen a délután a Csabával.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 22-től 23-áig
3: a 0,5 literes dobozos Tefl csak 259 forint, a 0,5 literes Monster Classic csak 429 forint, a 180 g-os nádudvari réteges joghurtok Barack, Málna, Mangó 235 forint, míg a 250 g-os Merci desszertek mindössze 1889 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc autómárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Az elmúlt 20 év legjobb dalait hozzuk, mégpedig a legjobb válogatásban, június 22-én a hagymakarikák napján is. Ez a tésztában mártott, rántott finomság szerintem sokunk kedvence. Több mint 200 éves az első recept ezzel kapcsolatban. Annak a teljes neve sült hagyma parmezán sajttal. Az 1802-es recept azt javasolja, hogy a hagymát másfél centis karikákra kell vágni. Lisztből, tejszínből, sóbor, borsból és parmezán sajtból készült tésztába mártani. Ezután kerül majd a bőzsíradékba. Persze a hagymakarikáknak is számtalan receptje ismert. Akinél éppen ez az ebéd, annak jó étvágyat!

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel, ez a Csaba a 88.9-en. Erős az UV-sugárzás, bízom benne, hogy aki napon van és bírja, az használ fényvédőt és sok-sok folyadékot iszik. Holnap fokozódik a hőség, hűsítő kedvencekkel készültünk ma is, holnap is. Teljesen kellemesen a délután a Csabával.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Olyan sztárparádét hozott a foci VB, hogy abba még Amerikában is beleszédülnek. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Túlzás nélkül megállapítható, hogy Hollywood beköltözött a 2026-os labdarúgó világbajnokságra. Már az első napok felhozatala alapján kiderült, hogy ez jóval több lesz egyszerű sporteseménynél. Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok nem csak a rendezésben tesz ki magáért, hanem olyan sztárparádét varázsol a stadionokba, amelyre még a gigafilmek oly sokat látott stúdióvezetői is irigykednek. A legnagyobb celeb felhozatal Los Angelesben volt, az Egyesült Államok Paraguay mérkőzésen a VIP páholyok legalább akkora figyelmet kaptak, mint maga a pálya. Tom Cruise és David Beckham együtt nézte a találkozót, ráadásul Beckham számára különösen emlékezetes napok ezek, nemrég kapott csillagot a hollywoodi hírességek sétányán. A futballikon mellett felesége Victoria Beckham is ott volt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
9: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a SEAL belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos SEAL Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
10: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV-toronynál.
11: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
12: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
13: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
14: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
12: Jó ötlet, Micike!
15: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Az elmúlt 20 év legjobb dalait hozzuk, mégpedig a legjobb válogatásban köszöntsünk egy igazi ikont. 1949. június 22-én született Meryl Streep Oscar-díjas amerikai színésznő. A filmvilág sokkal, de sokkal szegényebb lenne, ha ő nem színésznőnek állt volna. 18 Oscar és 29 Golden Globe jelölése van. Mégiscsak nem elvágta karrierjét a 70-es években egy túlzottan is a külsőségekre utazó producer. Meryl Streep ugyanis pályázott a King Kong főszerepére, a meghallgatáson pedig a következő mondatot hallotta. Mit keres itt ez a rusnyaliba? Minek hoztátok ide? Kijózanító volt ezt hallani fiatal lányként, emlékezett vissza Meryl Streep. Még szerencs, hogy ezután számtalan siker várt rá, és vár még. Sok boldogságot Meryl Streepnek!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Aki most is dolgozik, annak azért. Aki most végre pihenhet, annak meg azért. Hozzuk majd a kedvenceket. És ma délután a Guinness rekordokról beszélgetünk. Nagyon értelmes Guinness rekordok is vannak, elárulom. Kevin Shelley-nek például az az ötlete támad, hogy fejjel fog WC-deszkát törni. Azt is kipróbálta, hogy egy perc alatt mennyi megy neki. Elárulom, 46 darab. Ennek az értelmes rekordnak tehát ő a csúcstartója. Csúcszenék, Békés megye kedvencei szólnak a Csabán a folytatásban is.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És ki mossa le?
4: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: Kaisai.hu.
7: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A zöldfoki köztársaság nem csak pontot szerzett Uruguay ellen, hanem újabb történelmi fejezetet is írt a labdarúgó világbajnokságon. A találkozón először fordult elő, hogy két 40 év feletti futballista, Fernando Muslera és Vozinha ugyanazon a VB meccsen lépett pályára. Kevin Pina szabadrugásból szerezte meg az afrikai ország első világbajnoki gólját, amely a torna eddigi legtávolabbról eső találata is egyben. A csapat az utolsó VB újonc 2002 óta, amely első két mérkőzésén veretlen maradt, és a Szaúd-Arábia elleni zárófordulón előtt még mindig van esélye a továbbjutásra. Több sztárjátékos és szövetségi kapitány is bírálta a világbajnoki döntőnek otthont adó MetLife Stadion gyepszőnyegét. Adrien Rabiot szerint a borítás szinte műfűre hasonlít, Vinicius Junior a kiszáradó talaj miatt panaszkodott, Stale Solbakken pedig arra figyelmeztetett, hogy esőben túlságosan felgyorsulhat a játék, míg Didier Deschamps szerint a labda másképp pattan a gyepen. A FIFA viszont kitart amellett, hogy mind a 16 helyszínen kifogástalan állapotban vannak a gyepszőnyegek. Ma este folytatódik a csoportkör, 7 órától Argentina Ausztriával, este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik, kett hajnalban 2 órától Norvégia Szenegállal méri össze erejét, majd 5 órától Jordánia és Algéria lép pályára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
5: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, nyári programot hoztam, ez a Csaba, ahol örömmel adok hírt az 50. Békéstarhosi Zenei Napok programsorozatról. Az esemény június 19-e és július 2-a között várja az érdeklődőket. Koncertek, kiállítás, színjátszó csoport bemutató és díszteremavató ünnepség is szerepel a programok között. A 13. Fúvói zenekari találkozónak a Gödör rendezvénytér ad otthont június 27-én szombaton 18 órától. A nemzetközi vonós zenekari táborzáró hangversenye a Békési Református templomban július 2-án csütörtökön 17 órakor kezdődik. A Békéstarhosi Zenei Napok programsorozat a magyarság, a műveltség és a zeneiség hármas egységére épül. Jelentőségét bizonyítja a Magyar Örökségdíj és a Nemzeti Értéktárba való felvétel. A részletes programokról a békésikultúra.hu weboldalon tájékozódhatunk.

0: megnövekedett utasatrocitások elleni határozottabb jogi védelmet kezdeményeztek. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek hamis kiberbiztonsági weboldalt a csalók. A felület egy biztonsági ellenőrzés szimulálva kártékony program letöltésére ösztönzi a látogatókat, amely alkalmas a számítógépek feletti távoli irányítás megszerzésére és az adatok ellopására. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már blokkolják az oldalt, a hatóság pedig figyelmeztet, hogy a rendőrség soha nem biztosít letölthető védelmi szoftvereket az interneten.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A zöldfoki köztársaság nem csak pontot szerzett Uruguay ellen, hanem újabb történelmi fejezetet is írt a labdarúgó világbajnokságon. A találkozón először fordult elő, hogy két 40 év feletti futballista, Fernando Muslera és Vozinha ugyanazon a VB meccsen lépett pályára. Kevin Pina szabadrugásból szerezte meg az afrikai ország első világbajnoki gólját, amely a torna eddigi legtávolabbról eső találat. Is egyben. A csapat az utolsó VB újonc 2002 óta, amely első két mérkőzésén veretlen maradt, és a Szaúd-Arábia elleni záróforduló előtt még mindig van esélye a továbbjutásra. Több sztárjátékos és szövetségi kapitány is bírálta a világbajnoki döntőnek otthont adó MetLife Stadion gyepszőnyegét. Adrien Rabiot szerint a borítás szinte műfűre hasonlít, Vinicius Junior a kiszáradó talaj miatt panaszkodott, Stale Solbakken pedig arra figyelmeztetett, hogy esőben túlságosan felgyorsulhat a játék, míg Didier Deschamps szerint a labda másképp pattan a gyepen. A FIFA viszont kitart amellett, hogy mind a 16 helyszínen kifogástalan állapotban vannak a gyepszőnyegek. Ma este folytatódik a csoportkör, 7 órától Argentina Ausztriával, este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik, kett hajnalban 2 órától Norvégia Szenegállal méri összerejét, majd 5 órától Jordánia és Algéria lép pályára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek, szép délutánt. Mindenkinek június 22-e van, 1633-ban. Tehát csak nem 400 évvel ezelőtt Galileo Galilei olasz csillagász ezen a napon vonta vissza állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 5. Pál pápa szólította fel Galileo Galileit, a matematikus filozófus csillagászt. Ismerje-e, ez a nézet téves, pedig ma már tudjuk, hogy igaza volt. Igaza van azoknak, akik a kedvenceket választják, itt a Csabán szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Holnap a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. 34 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a Budafok Doknányi zenekarral, Bizé Kármenye és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
9: Ismerős a sziréna? Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25.000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
10: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán www.irsebész.info.
11: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
12: Internetix.
11: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
12: Internetix.
11: Díjmentes bekötés.
12: Internetix.
11: Legmodernebb optikai hálózat.
12: Internetix.
11: Megbízható, elérhető, korlátlan.
12: Internetix.
11: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
12: Internetix.
11: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
13: Reklámot hallottak.

0: 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol most a kerti sütögetéssel múlatjuk az időt, legalábbis egy kicsit virtuálisan. Én eddig ugyanis nem ismertem a hagyma trükköt. Ez szerint ketté kell vágni egy vörös hagymát, villára szúrni, és ezzel dörzsölni át vele a forró grillrácsot a kerti sütögetés előtt. Ez a természetes tapadásgátló dupla jó szolgálatot tesz. Egyrészt nem hagyja odaégni a húsokat, másrészt pedig tisztít is. Bízom benne, mindenki megjegyezte, a hagyma a kerti sütögetés elengedhetetlen része. Részemről pedig most a kedvencek jönnek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház, divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntő játék hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei.
8: Ez a Csaba.
7: Ez a Csaba.
9: Szép délután, nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Az esztendő 174. napja van, június 22-e, ma ünnepi születésnapját Meryl Streep. A karrierje kezdetén felmerülő nehézségekről több interjúban is nyilatkozott. Elmesélte, hogy nem volt elég szép néhány szerephez. De ő kitartó volt, és elárulta, nem szépségével, tehetségével akart kitűnni a tömegből. Aktív, nem csak a szerepeket illetően, üde természetességével, bájával, igazi példa. Boldog születésnapot Meryl Streepnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Idén nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört minden Mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Készen álltok egy mesés vakáció invítóra? Június 25-től 28-áig bábos családi élményekben lehet részetek. Debütál a Meseszál Fesztivál a Napsugár Báb Színházban. Hazai és határon túli előadások, baba színház, gyermekszínház és felnőtt színház vár minden korosztályt 4 napon át. Jegyek válthatók a jegy.hu. Bérletek a Napsugár Báb Színházban a Gyulai út 2/1 szám alatt. Ne maradjatok le!
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
5: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 22-től 23-áig
8: a 0,5 literes dobozos Tefl csak 259 forint, a 0,5 literes Monster Classic csak 429 forint, a 180 g-os nádudvari réteges joghurtok, barack, málna, mangó 235 forint, míg a 250 g-os Merci desszertek mindössze 1889 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Jó társaságban repül az idő, mindjárt 5 óra. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok, búcsúzni jöttem. Azt olvastam, hogy sokkal, de sokkal kellemesebben telik az idő, hogyha valamit várunk. Szóval érdemes tervezni a nyárra, meg akár már holnapra is. Én holnap is jövök. Addig is a legjobbakat kívánom a Csabával. Viszont hallásra.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványát, amely az alaptörvény módosítások korlátairól és terjedelmének értelmezéséről szól. Az államfő azután fordult a testülethez, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott neki határidőt a lemondásra. A 444.hu beszámolója szerint az ülésen az dőlhet el, hogy az Alkotmánybíróság ad-e jogi kapaszkodót az elnöknek az elmozdítási folyamat fékezéséhez, miközben a parlament által múlt hétfőn elfogadott 16. alaptörvény módosítás és az államfő asztalán van. Közben több tucat jogtudós nyílt levélben állt ki a közjogi vezetők leváltása mellett.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este is kett hajnalban az I és a J csoport második fordulója következik a labdarúgó világbajnokságon, ahol a nyitókör utáni első valódi erőviszonyok is kirajzolódhatnak. A csapatok többsége győzelemmel rajtolt, így a második meccsek már a csoport elsőség szempontjából is komoly téttel bírnak. Este 7 órától Argentina Ausztriával csap össze, az argentinok Algéria ellen 3-0-ás magabiztos győzelemmel kezdték a tornát, és egy újabb sikerrel lényegében már a nyolcad döntőben találhatják magukat. Ausztria ugyanakkor szintén jó alappal érkezik, miután az első fordulóban 3-1-re nyert Jordánia ellen. Este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik. A francia csapat a Szenegál elleni 3-1-es sikerrel jelentkezett be a világbajnoki címre, míg Irak a Norvégia elleni 4-1-es vereséggel nehéz helyzetbe került, így számára ez a mérkőzés már a továbbjutás szempontjából is kritikus lehet. Kedhajnalban Norvégia Szenegállal találkozik. A norvégok az első fordulóban 4 gólos győzelemmel jelezték erejüket, míg Szenegál a franciák elleni vereséget szeretné javítani. Hajnali 5 órától Jordánia Algériával játszik. Mindkét csapat kikapott az első fordulóban, így egy újabb vereséggel már biztossá válna a búcsújuk a tornától. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
5: Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen. A Gyula Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat a közlekedőknek!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 22-től 23-áig
5: a 0,5 literes dobozos Tefl csak 259 forint, a 0,5 literes Monster Classic csak 429 forint, a 180 g-os nádudvari réteges joghurtok Barack, Málna, Mangó 235 forint, míg a 250 g-os Merci desszertek mindössze 1889 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
7: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az arany építőanyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építőanyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
2: Reklámot hallottak.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 22-e hétfő van, a mai napon a Paulinák és a Paulák ünneplik névnapjukat. A Paula és a Paulina a Pál férfi névnői párjai. Az 1990-es években a Paula, Pauletta, Paulina, Paulin és a Polett egyaránt szorványos nevek a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között. Boldog névnapot kívánunk nekik! Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: még megismer.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Lehavozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 22-én hétfőn a mai napon ünnepelni 78. születésnapját Cserháti Zsuzsa, az egyik legkiválóbb és legmeghatározóbb Emerton díjas magyar énekesnő, akinek egyedülálló pop, soul, jazz és rock hangját a hazai könnyű zene történetének legszebb orgánumai között tartják számon. Pályafutását hatalmas sikerek, mély szakmai és magánéleti válságok, majd egy tündöklő visszatérés jellemezték. Cserháti Zsuzsa klasszikus balettet tanult, majd 1965-ben kezdett el énekelni, az 1972-es Táncdal Fesztivál hozta meg számára az országos ismertséget a Nem volt ő festő című dallal. Olyan korszakos dalok fűződnek a nevéhez, mint a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza, vagy a Charlie-val közös

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
5: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 22-e hétfő van. A mai napon ünnepli 77. születésnapját Meryl Streep, háromszoros Oscar és nyolcszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő, akit generációja egyik legsokoldalúbb és legkiemelkedőbb művészeként tartanak számon. Rekordszámú összesen 21 Oscar jelölésével ő a filmtörténet legtöbbször nominált színésze. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, folytatódik a hétfő, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
6: Say low!

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este is kett hajnalban az I és a J csoport második fordulója következik a labdarúgó világbajnokságon, ahol a nyitókör utáni első valódi erőviszonyok is kirajzolódhatnak. A csapatok többsége győzelemmel rajtolt, így a második meccsek már a csoport elsőség szempontjából is komoly téttel bírnak. Este 7 órától Argentina Ausztriával csap össze, az argentinok Algéria ellen 3-0-ás magabiztos győzelemmel kezdték a tornát, és egy újabb sikerrel lényegében már a nyolcaddöntőben találhatják magukat. Ausztria ugyanakkor szintén jó alappal érkezik, miután az első fordulóban 3-1-re nyert Jordánia ellen. Este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik. A francia csapat a Szenegál elleni 3-1-es sikerrel jelentkezett be a világbajnoki címre, míg Irak a Norvégia elleni 4-1-es vereséggel nehéz helyzetbe került, így számára ez a mérkőzés már a továbbjutás szempontjából is kritikus lehet. Kett hajnalban Norvégia Szenegállal találkozik. A norvégok az első fordulóban 4 gólos győzelemmel jelezték erejüket, míg Szenegál a franciák elleni vereséget szeretné javítani. Hajnali 5 órától Jordánia Algériával játszik. Mindkét csapat kikapott az első fordulóban, így egy újabb vereséggel már biztossá válna a búcsújuk a tornától. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba
4: Rádió. Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
2: Mert koszos haver.
1: És ki mossa le?
3: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
4: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 22-e hétfő van, 39 évvel ezelőtt hunyt el Fred Astaire, amerikai táncos, színész, énekes és koreográfus, akit a filmtörténet legmeghatározó popzenei táncosaként tartanak számon. Pályafutása 76 évet ölelt fel, ez alatt 31 zenés filmben szerepelt, leginkább a Ginger Rogers-szel alkotott legendás párosáról ismert. Emellett forradalmasította a táncjelenetek rögzítésének technikáját is Hollywoodban. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és csodaszép hétfőt kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntő játék hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, G.C. Adrien vagyok. 2026. június 22-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Vármegyei szintre emelik a szlovák-magyar együttműködést Békésben. Súlyosan itt a Solleres ellen indult eljárás Békés Csabán. Digitális városok és belső érzelmek a Csaba gyöngyében. Gyógynövényeket fedeztek fel a gátoldalon a Zöld Szívek Köre programján. Csütörtökön ülésezett Békés vármegye önkormányzatának közgyűlése. A testület a gazdasági és működési beszámolók mellett egy határon átnyúló együttműködés megerősítéséről is döntött. Az ülés előtt Berényi József, a Nagyszombat megyei önkormányzat alelnöke mutatta be a szlovákiai térséget, annak gazdasági és kulturális kapcsolatait, valamint a történelmi összefüggéseket. A vármegyei közgyűlés elnök elmondta, egy régi folyamat új szakaszához érkeztek, hiszen a szlovák nemzetiségi önkormányzat és több település hosszú ideje ápol kapcsolatokat a térséggel. Hozzátettem, ezt az együttműködést szeretnék most vármegyei szinten is megerősíteni egy megállapodással, amelyet később konkrét tartalommal töltenek meg. Kiemelte, hogy bár a két megye hatáskörei eltérnek, mindkettő szerepet vállal a kultúra, a turizmus, a gazdaságfejlesztés és a nemzetiségi kapcsolatok alakításában. Molnár Sándor felidézte, hogy a kapcsolatfelvétel a szlovákiai megyével 2025 őszén kezdődött. Az elnök hangsúlyozta, hogy a két térség számos közös adottsággal rendelkezik, ezek közül az egyik legfontosabb a turizmusfejlesztés. Rámutatott arra is, hogy a vármegyei önkormányzat jelenleg is futtat egy aktív turisztikai pályázatot, amely jó alapot jelentett a közös munkához. Hozzátette, hogy az együttműködés részleteit egy memorandum rögzíti majd, amelyet a tervek szerint a szeptember 4-i ünnepi közgyűlésen írnak alá. A közgyűlés ezt követően a hivatal 2025-ös működéséről szóló beszámolókat tárgyalta. Az elnök elmondta, hogy a Békés vármegyei önkormányzati hivatal országos összevetésben is nagyobb, több feladatot ellátó szervezetnek számít. Kifejtette, hogy munkájuk fontos része a települések támogatása különböző pályázatok segítségével, ami a költségvetésben is megjelenik. Ennek részeként a források mindegy negyedét az önkormányzati intézményrendszer fenntartására fordítják. A testület elfogadta a hivatali tevékenységről, a Békés vármegyei értéktár munkájáról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolókat. Emellett döntött az önkormányzat alelnökeinek illetményéről és az alapítványi pályázatok elbírálásáról is. A nap végén a közgyűlés zárt ülésen határozott azokról a kitüntető címekről, amelyeket a következő vármegye napon adnak át a díjazottaknak. Életveszélyes helyzet alakult ki múlt szerdán kora délután Békés Csabán, amikor egy elektromos rollerrel közlekedő férfi nagy sebességgel megállás és elsőbségadás nélkül hajtott ki a négysávos Bartók Béla útra. A manőver során éppen egy rendőrautónak nem adott elsőbséget, azonban szerencsére baleset nem történt. A Békés Csabai rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályának munkatársai azonnal a férfi után indultak. A rendőrök azt tapasztalták, hogy bizonytalanul közlekedik, imbolyog és a forgalmi sáv teljes szélességét kihasználva halad. Az intézkedés során a férfi kifogásolta a rendőri fellépést. Nem tagadta, hogy alkoholt fogyasztott, ugyanakkor azzal védekezett, hogy a rollert nem elektromos üzemmódban használta, hanem saját erejéből hajtotta. A rendőrség tájékoztatása szerint nem volt hajlandó igazolni magát. Az alkoholszondás vizsgálatot is megtagadta, és két alkalommal megpróbált elhajtani a helyszínről. A férfi az intézkedés teljes időtartam alatt sértő hangnemben beszélt a rendőrökkel, és azt hangoztatta, hogy nem motoros hajtással közlekedett, hanem saját maga lendítette előre a járművet. A 44 éves férfit végül előállították a rendőrkapitányságra. Az őt megvizsgáló orvos súlyosan ittas állapotot állapított meg nála. Az ügyben közlekedési szabályszegés, ittas járművezetés és becsületsértés miatt indult eljárás.

0: Különleges világba kalauzolja a látogatókat Sági Zoltán építészmérnök kiállítása, amely csütörtökön nyílt meg a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Az alkotásokban egyesek városokat, mások zenét vagy éppen egy életmű meghatározó szakaszait fedezhetik fel. Az alkotó elmondta, hogy a képeken megjelenő városok valójában belső érzelmek digitális formában megalkotott lenyomatai, úgynevezett geovárosok. A művek építészeti szoftverek segítségével születnek meg, miközben folyamatos alakítja a formákat addig, amíg azok számára érzelmileg jelentéssel telivé nem válnak. Hozzátette, bízik abban, hogy a képek másokban is hasonló érzéseket keltenek. Sági Zoltán szerint a gépek működésében is felfedezhető egyfajta zeneiség, hiszen a matematika és a zene szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mint mondta a testvére, még a képekhez társuló dallamokat is hallani véli. A megnyitón Forcek Győző, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyettese köszöntötte a vendégeket, majd a tálatot Novák Attila képzőművész, az alkotó egykori kollégája és barátja ajánlotta a közönség figyelmébe. Novák Attila beszédében hangsúlyozta, hogy az építészetet is a művészetek közé sorolja, hiszen az építész nem csak tervez, hanem alkot is. Kiemelte, hogy az építészetben a funkcionalitás mellett a szépség, a struktúra és a szerkezet is meghatározó szerepet kap. Véleménye szerint Sági Zoltán munkái jól mutatják meg, miként válhatnak ezek az építészeti alapelvek önálló művészeti alkotásokká. Hozzátette, hogy a látogatók érett, egymással párbeszédet folytató, formailag és tartalmilag is összekapcsolódó művekkel találkozhatnak a kiállításon. A Gyulai Zöld Szívek Köre Egyesület szerdesti programján a természet és a gyógynövények kerültek a középpontba. Az érdeklődők ezúttal Gyula határába, a kisökörjárási erdő melletti Duzzasztómű gát oldalára látogattak, ahol a gát titkos növényei című foglalkozást Bonyhádi Né Pásztor Enikő biológia tanár vezette. A szakember elmondta, hogy a program során 5 jellegzetes növényfajjal ismerkedtek meg a résztvevők. Ezek között szerepelt a rigeti zsája is, amelyből a gyermekek is csokrokat és koszulukat készítettek. A foglalkozás részeként azt is bemutatta, miben különbözik a ligeti zsája a mezei zsájától. Hozzátette, hogy a ligeti zsája feltőtlenítő és nyugtató hatásáról is ismert. A bemutatott növények között helyet kapott a cickafark is, amely a gátoldal másodlagos növényzetében is megtalálható. A biológia tanár ismertetése szerint ez a szárazságtűrő növény elsősorban nőgyógyászati panaszok esetén használatos. Ülőfürdők és teaként egyaránt alkalmazzák. A program során szó esett arról is, hogy a napnak erősen kitett, száraz gátoldalakon milyen intenzíven jelennek meg a rozsnokfélék, más néven vadzabok. Emellett a résztvevők megismerkedhettek a vízpart közelében gyűjthető mentafajokkal is, amelyeket elsősorban emésztésjavító hatásuk miatt használnak. Bonyhádi Né Pásztor Enikő a lúsúskát is bemutatta, amelynek elsősorban a magját hasznosítják. Elmondása szerint a növény a szervezet salaktalanítását játszhat szerepet, valamint támogatja az epe és a máj működését. A foglalkozás 5. növénye a keskeny levelű, más néven lándzsás útifű volt. A szakember kiemelte, hogy a jelenleg virágzó növény régóta ismert köhögés csillapítóként, különösen gyermekek számára készített készítmények alapanyagaként. A biológia tanár arról is beszélt, hogy a programokra elsősorban kisgyermekes családok látogatnak el. A résztvevők egy rövid, néhány száz méteres sétát tesznek a gát mentén, majd közösen áttekintik, a begyűjtött növényeket végül pedig koszulút készítenek belőlük. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
4: Csaba Rádió.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 22-e hétfő van, 73. születésnapját ünnepli a mai napon Cyndi Lauper, kétszeres Grammy-díjas, valamint Emmy és Tony-díjas amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő. Azon kevés művészek egyike, akik birtokolják a rangos GET, vagyis Grammy, Emmy, Tony elismeréseket. Karrierje során több mint 50 millió lemezt adott el világszerte, különleges 4 oktávos hangterjedelméről, extravagáns öltözködéséről és állandóan változó hajszíneiről ismert. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapja alkalmából, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. És a folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus Divataruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntő játék hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúlöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. I might never be night and shine in armor. I might never be the one you take home to mother.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Ittas rolleres hajtott rendőrautó elé Békés Csabán. Mediterrán hangulatú nyitánnyal indult a Városházi Esték évada. A helyi ellenzék is értékelte a közgyűlés döntéseit. Működőképes világháborús gránátot találtak Kötegyánban. Már is mondom a részleteket. Egy életveszélyes és abszurd közlekedési helyzet zajlott le Békés Csabán, amikor egy súlyosan ittas férfi nagy sebességgel kihajtott elektromos rollerével a négysávos Bartók Béla útra, közvetlenül egy rendőrautó elé. A Békés Csabai rendőrkapitányság járőrei azonnal intézkedtek. A férfi múlt szerdán 13:45 körül megállás és elsőbségadás nélkül hajtott ki a forgalmas útra. Bár baleset nem történt, a rendőrök észlelték, hogy bizonytalanul imbolyogva halad a sáv teljes széles kihasználva. Amikor megállították, a férfi hangosan tiltakozott az intézkedés ellen. Elismerte, hogy ivott, de azzal próbálta magyarázni a helyzetet, hogy szerinte nem számít járművezetésnek, mert mezítláb lökte magát, és nem az elektromos meghajtást használta. A rendőrségi beszámoló szerint a férfi nem akarta igazolni magát, a szondát sem volt hajlandó megfújni, és kétszer is megpróbált elhajtani a rendőrök elől. Közben folyamatosan szidalmazta az intézkedő egyenruhásokat, amiért állítása szerint nem érték meg, hogy nem gépjárművel gyorsított. A 44 éves férfit végül előállították a rendőrkapitányságra. Az orvosi vizsgálat súlyosan ittasnak minősítette. A hatóságok több szabálysértés és bűncselekmény miatt indítottak eljárást ellene. A közlekedési szabályok megszegése, ittas járművezetés és becsületsértés miatt is felelnie kell. Igazi színházi pezsgéssel és olaszos mediterrán hangulattal kezdődött meg az idei nyári szezon Békés Csabán. A Városháza patinás udvarán Carlo Goldini Csetepaté című darabjával rajtolt el a hagyományos városházi esték sorozata, amelyre a jegyeket szinte azonnal elkapkodták. A város polgármestere Szarvas Péter büszkeséggel és elégedettséggel köszöntötte az új évadot. Úgy fogalmazott, a városházi esték évről évre új lendületet hoznak Békés Csaba kulturális életébe. Kiemelte, hogy a szervezés és a jegyeladás rendkívül sikeres volt, az idei előadások többsége teltházzal fut. Megköszönte a Jókai Színház előrelátó munkáját, és hozzátette, a meteorológiai előrejelzések szerint zavartalan nyári idő várható, így semmi sem rontja majd a szabadtéri élményt. A közönség idén olyan neves művészekkel találkozhat, mint Kern András, Hernádi Judit vagy Molnár Piroska. A polgármester személyes kedvence a Még egy kört mindenkinek színpadi változata is szerepel a programban. A hagyományokhoz híven az évad első előadása előtt megszólalt a jelképes gong is, amelyet Szarvas Péter és a színház igazgatója Herceg Tamás ütött meg, ezzel hivatalosan is megnyitva a 2026-os városházi estéket. Herceg T. Tamás számára az a nyitány különösen fontos mérföldkő, bár közel másfél évtizedig vezette a szegedi szabadtéri játékokat, Békés Csabán ez az első olyan nyári szezon, amelyet teljes egészében az ő csapata tervezett meg. Elmondta, hogy ez az este számára történelmi, hiszen a mostani repertoár már az ő és Tegi Antal főrendező közös művészeti koncepcióját tükrözi. A sorozat középpontjában a könnyed nyár esti kikapcsolódás és az országosan ismert művészek meghívása áll. A 10 előadás mellé ráadásként egy exkluzív musical koncert is bekerült a programba, Jan Zakata, Kocsis Dénes és a Jókai Színház társulatának közreműködésével. A nyitó előadás Goldoni klasszikus komédiája a Déri Népprogram részeként érkezett a városba. A darab rendezője Tapasztó Ernő szerint a Városháza udvara különleges atmoszférát ad az előadásnak, és úgy fogalmazott, bár Békés Csaba nem mediterrán város, erre a két órára mégis azzá válik, a közönség pedig fantasztikus hangulatban érkezik. A városházi esték tehát teltházzal, feszült várakozással és igazi nyári pezsgéssel indultak, felejthetetlen élményeket ígérve a békés csabai közönségnek.

0: A Fidesz-KDNP frakció sajtótájékoztatón értékelte a csütörtöki közgyűlés eseményeit. Opauszki Zoltán frakcióvezető és Bálint József alpolgármester a Vulkánsild beruházásról, az egészségügyi alapellátás helyzetéről és a Békés Csabai hivatásos szervek beszámolóiról számolt be. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy Békés Csaba gazdaság történeti pillanat előtt áll, 280 milliárd forintos Vulkánsild globál beruházás 2033-ig 2500 munkahelyet teremt a városban, és jelentős gazdaság élénkítő, valamint vállalkozásokat vonzó hatással járhat. Elmondta, hogy a lakosság részéről volt némi bizonytalanság a gyár környezeti hatásaival kapcsolatban, de a közgyűlés felelősségteljes konszenzusos döntése alapján egy olyan üzem települ ide, amely minden hatályos környezetvédelmi előírásnak megfelel. Hozzátette, hogy az önkormányzat külön pénzügyi alapot hozott létre a szükséges szakmai mérések elvégzésére, és továbbra is a teljes körű folyamatos tájékoztatást tartják fontosnak. Bálint József alpolgármester az egészségügyi alapellátás féléves beszámolója alapján arról tájékoztatott, hogy a házi orvosi rendszer jól működik és nincs betöltetlen praxis a városban. Köszönetet mondott a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának munkájáért, és felidézte, hogy továbbra is működik a házi orvosok letelepedését és helyben tartását segítő támogatási program, amely pénzbeli vagy letelepedési támogatást, önkormányzati lakást és kedvezménykártyát biztosít az érintett orvosoknak. A tájékoztatón szó esett a Békés Csabai rendőrkapitányság, a hivatásos tűzoltó parancsnokság és a polgármesteri hivatal beszámolóiról is. A képviselők egyetértettek abban, hogy ezeknek a szervezeteknek köszönhetően Békés Csaba közbiztonsági szempontból nyugodt, balesetvédelmi és katasztrófavédelmi szempontból védett, valamint közigazgatásilag stabil és minőségi szolgáltatásokat nyújtó város. Kötegyánban kerti munkák közben egy működőképes robbanótest került elő. A lakossági bejelentést követően a hatóságok és a tűzszerészek gyorsan intézkedtek, a veszélyes szerkezetet elszállították, majd a település határán kívül biztonságosan megsemmisítették. A történtekről a község polgármestere dr. Hajdúszűcs Mária Kornélia tájékoztatta a lakosságot. A robbanó szerkezetet egy kötegyáni ingatlan udvarán találták meg. A polgármester értesítése után a helyszínre érkező rendőrök megerősítették a bejelentést valódiságát, majd biztosították a területet a szakemberek kiérkezéséig. A Magyar Honvédség tűzszerészei a protokoll szerint átvették a helyszínt, a repeszgránátot eltávolították a lakóövezetből, és ellenőrzött körülmények között hatástalanították. A vizsgálat megállapította, hogy egy második világháborús repeszgránát került elő, egy 4 cm-es magyar gyártmányú lövedék, amely a kora ellenére teljesen működőképes állapotban volt. A polgármester kiemelt biztonsági figyelmeztetést adott ki, felhívta a figyelmet arra, hogy a térségben akár több hasonló szerkezet is rejtőzhet a földben, ezért a lakosságtól fokozott óvatosságot kér a földmunkák során. Hangsúlyozta, hogy ezek a régi katonai eszközök ugyan nem robbannak fel maguktól, de rendkívül veszélyessé válnak, ha erős külső behatás éri őket. A legnagyobb kockázatot az jelenti, ha valaki nem ismeri fel a veszélyt és megpróbálja megmunkálni vagy tűzbe dobni a fémtárgyat. A település vezetése arra kéri a kötegyániakat, hogy ha saját ingatlanjukon vagy határában gyanús lövedékre vagy gránátra emlékeztető fémtárgyat találnak, ne mozdítsák el, azonnal értesítsék a polgármestert vagy a rendőrséget.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nem rég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba.

0: bizonyos része az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel, vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
1: családi házként ez még működhet.
0: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanich utcában talán, ugye a Damjanich utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjenás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztján, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
1: Igen.
0: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben. Beköltözni, én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment, azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend, korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolod a véremben.
1: Ez a Csaba Rádió.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Nem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.